0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová.

0: Návštevníci oslav 280. výročia založenia slovenského komloša, ktoré sa konali v sobotu 25. apríla, si mohli prezrieť miestne pamätihodnosti, kostoly, Sálašské múzeum, oblastný dom, izbu Judity Tomkovej a za pomoci odborníkov i vyhľadať svojich predkov. Pod dohľadom predsedu Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov Ľubomíra Kmeťa.
1: Tento rok sme sa dohodli s mestom Komlož a so Slovenskou národnostnou samosprávou, že naše združenie genealogické v rámci programu týchto slávností mesta Slovenského Komloža ponúkne, nazvem to, takú street genealógiu, pouličnú genealógiu. Znamená to, že tá myšlienka naša je v tom, aby sme s genealógiou prišli my za ľuďmi, aby nemuseli ľudia chodiť za nami, ale aby sme my prišli za ľuďmi, pretože pre oblasť tuto okolo Slovenského Komloša máme spracované všetky matriky. Čiže pomerne jednoduché je to, keď príde niekto, nejaký záujemca, ktorý má definovaných nejakých svojich predkov, proste si len ho nájdeme, klikneme a vygenerujeme mu rodokmen. Toto bol ten náš zámer.
2: Boli záujemci?
1: Boli, ešte stále stoja niektorí v rade, čakajú ešte niektorí, áno. Čiže zatiaľ sa zdá, že je to úspešné podujatie.
2: Momentálne, čo stojí pred vami, aký veľkolepý projekt?
1: Tak pred nami stojí ešte stále ten, nazvem to, grandiózny projekt spracovania, genealogického spracovania, teda dolnozemských Slovákov. Si to uvedomujeme, že to je taká nekonečná úloha, ktorá sa nedá spraviť, ale ten cieľ taký máme, že by sme to chceli. Doteraz sme spracovali teda dediny okolo Slovenského Komloša, máme Bekešskú Čabu, robíme Sarvaš, Kiškereš sme robili, teraz robíme, začali sme robiť Albertíršu pri Budapešti, ale sme sa presunuli aj do oblasti Vojvodiny. Tam sme robili osady ako Kulpin, Bačský Petrovec, Pivnicu, teraz začíname robiť Kisáč, v Rumunsku Nadlak, v Bulharsku sme robili Gornú Mitropoliu, takže už dosť toho máme za sebou a teda chceme pokračovať tejto práci.
0: Pri vyhľadávaní predkov pomáhala záujemcom Mária Schneiderová-Moťovská.
2: Ako ste sa vy dostali do tohto projektu?
3: Megtanultam a családfakutató programot, a Tóth Komlósit, és Zelman Feri segített nekem abban, hogy összeismerkedjek velük, és akkor így találkoztam az egész csoporttal, azóta megbeszálltam én is. Írjuk a programot tovább.
2: Co konkrétne robíte?
3: Békés Csaba születési anyakönyveit vezetjük be a családfakutató programba. Én legalábbis többekkel együtt.
2: Ako vyzerá táto práca? Ako sa to deje?
3: Píšeme na internete, minden adatlapra beírjuk az illetőnek a születési nevét, szüleinek a nevét, a dátumokat, a szülők foglalkozását, életkorát, lakcímét, és akkor elmentjük az oldalt, és aztán írjuk a következőt.
2: Urobili ste už mnohým tento rodokmeň, rodinný, napríklad aj mne. Čo vás na tom baví, viete povedať?
3: Nyugdíjas vagyok, és nem unatkozom, azért csinálom. Meg jó szórakozás, meg egyébként így föltérképeztem azt, hogy igaz a mondás, hogy Tóth Komlós fele a rokonom, a másik fele meg ismerősöm.

0: za zelenom travom, jaj Bože moj, Bože moj. Našej zahradke fialočku sadja, do našej zahradke fialočku sadja. Ešte som malička, hoja, hoja, hoja, už sa za mňa vadia, jaj Bože môj, Bože môj.
1: Aj naďalej pri mojom mikrofóne Alžbeta Sabová, ktorá je umeleckou vedúcou súboru Formička, oceneného na Dni Slovákov v Maďarsku v Jači v roku 2019 vyznamenaním za našu národnosť a prezrádza nám svoje pocity, čo pre súbor znamená takéto ocenenie.
2: Számunkra ez mindent jelent. Rengeteg elismerést kaptunk, de ezt úgy nem fogtuk fel, de ez most úgy összefoglalt mindent. A múltunkat, a jelenünket, és én azt gondolom, hogy a jövőnket is. Szerencsére nagyon sok kisgyerek van a táncosok körébe, és ez nekik nagy dolog. Látják azt, hogy a felnőttek elérték azt a célt, amit kitűztek, hogy végre nem csak a kis falunkban, hanem falunk határain túl is elismerik a csoportnak a munkáját, a munkásságát. Megmondom őszintén, hogy én meghatottam, és nagyon féltem, hogy meg kell szólalni, amikor a díjat átveszük, mert nem tudtam volna. Tehát a szemem törölgetve mentem ki a díjért. Tehát valóban motiválni fog minket, de főleg abban, hogy a kicsiknek átadjuk, és mi arra is büszkénk vagyunk, hogy a falu határain túl is segítünk. Tehát a Formicska Néptánc Egyesület és a vezetője például Nagy Tarcsáról is kapott elismerést, mert amikor a Nagy Tarcsai hagyományőrző csoport újra alakult, újraindult, akkor nekik is segítettünk. És ez olyan nagyon jó érzés, és a Formicska azt vallja, hogy élni, és élni hagyni, és segíteni a többieknek is.
1: Na Dni Slovákov v Maďarsku v Jači Formička v rámci popoludňajšieho kultúrneho programu predviedla časť čemerského žatevného venca, za ktorý tanečníci získali v roku 2018 na celoštátnej súťaži Zväzu Slovákov v Maďarsku slovenský škovránok v Sejdi zlatú kvalifikáciu Zväzu maďarských speváckých zborov a titul najspevavejší Zlatý Slávik. Čemerské zvyky zbierala predsednička spolku Alžbeta Sabová, tanečnú choreografiu zostavil Gábor Leško.
3: Dobré ráno, stará mamka. Dostávaj mi trošku.
4: Nie, počuješ? Vyzváňajú. Pôvodne neznáka a potom hospodári idú na pole. Dobre? Poď sa. Spievaj so mnou.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 5-e kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Upravo započinje naša jutarnja emisija na hrvatskom jeziku koju možete slušati svakog dana od 8 do 10 sati. Danas je utorak 5. svibnja 2026. godine. U naredna 2 sata donosimo vam najvažnije vijesti iz života Hrvata u Mađarskoj, zanimljivosti iz kulture, najave, događanja kao i glazbeni izbor za ugodan početak dana. Između ostaloga govorimo o susretu pomorskih udruga pod nazivom Veselo Veselo, pregled najnovijeg izdanja televizijskog magazina Hrvatska kronika te prilog sa mise za maturante Hrvatske gimnazije Miroslav Kleža u Peču. Također podsjećamo i na blagdan Marije Posrednice koji se obilježava ovih dana. Sa vama su do 10 sati danas tonski snimatelj Ladislav Štraser te članovi novinarske ekipe Renata Balatinac, Bernetta Blažetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségei teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a század elő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a Bacskovói Kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép- és nyugat-európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

0: Közélet.
1: Dévle Szarakáv Tumé Romali, Noroksi Szanatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Budapesti romadiákokat támogat újra a főváros. Két ösztöndíjprogram is elérhető az általános iskolától az egyetemig. Erről beszél Rigó Fanni, a Románok Her Budapesti Roma Művelődési Ház munkatársa. Merj nagyot álmodni, vallja Babindák Jázmin, gimnazista, aki több területen is helytáll. Budapest főváros önkormányzata idén is meghirdette roma ösztöndíjprogramjait, amelyekkel a fővárosban tanuló roma fiatalok továbbtanulását és szakmai fejlődését kívánja támogatni. Az egyik pályázatra az általános és középiskolások jelentkezését várják, a másik a felsőoktatásban tanulóknak szól. A program megvalósításában partnerként vesz részt a Románok Her Budapesti Roma Művelődési Ház is, amely nem csak a pályázatok népszerűsítésében, hanem a tehetséggondozásban és a mentorálásban is szerepet vállal. A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a Roma Művelődési Ház munkatársát, Rigó Fannit kérdezem, aki hangsúlyozta, a program legfontosabb célja, hogy a tehetséges roma fiatalok valódi esélyt kapjanak a továbbtanulásra és a munkaerőpiacon való boldogulásra. Két ösztöndíj program is megy most, amire jelentkezhetnek a fiatalok. Mesélj erről kérlek, hogy melyik az a kettő, milyen korosztálynak szól.
2: Ugye az egyik általános és középiskolásoknak szól, olyan 12 év feletti fiataloknak, akik magukat romának vallják, és nappali tagozaton tanulnak budapesti iskolában. Ez 40 főt érint, tehát 40 fő nyerheti el ezt az ösztöndíjat. Szeptember 1-e és június 30-a közötti periódusra érvényes, és ennek majd most május 6-án lesz a leadási határideje. A másik pedig felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak szól. Itt fontos az, hogy nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező budapesti kampuszon tanuló diákoknak szól az ösztöndíj, ennek a jelentkezési határideje pedig május 31-e. Ez összesen 20 főt érint, tehát 20 fő nyerheti el ezt az ösztöndíjat, és ez szeptember 1, és körülbelül március 31-éig, tehát ez között a két dátum között szól, tehát ez egy fél évre, 5 hónapos szemeszterre érvényes ösztöndíjpályázat.
1: Az általános iskolásoknak szóló pályázathoz ott gondolom van azért tanulmányi átlag is feltétel, amit teljesítenie kell a diákoknak, hogy valaki jelentkezni tudjon.
2: Így van, tehát a fél év, illetve az előző évvégi bizonyítványban a 3,5-ös átlagot kell elérnie a tanulóknak, úgyhogy ugye ebbe a szorgalom és a magatartás nem számít bele, úgy kell elérnie ezt az átlagot a diákoknak.
1: Kell, hogy legyen valamilyen területen kiemelkedő teljesítményük, akár sportban, kultúrában, nem tudom, bármiben, vagy elég egy jó tanulmányi átlag hozzá, hogy jelentkezni tudjanak?
2: Így van. Csatolni kell a jelentkezési laphoz mindenképpen különböző olyan versenyeredményeket, amiket az elmúlt 1-2 évben szereztek, tehát okleveleket, mindenféle elismeréseket, amiket kaptak, ezeket szkennelve kell benyújtani, vagy lefénymásolva. Ugye fontos ennél az ösztöndíjnál, hogy ezt személyesen kell bevinni, vagy postai úton a főpolgármesteri hivatalba, és akkor ott kell benyújtani ezeket az okleveleket is. Tomé!

0: Tehát akkor a főváros hirdeti meg ezeket az ösztöndíjakat, mind a kettőt, ott tudnak ugye jelentkezni. Ez már egy évek óta működő ösztöndíj program, ami ugye ebben az évben is működik tovább. Van rálátásotok, hogy ki szokták ezt használni a diákok, nagy arányban jelentkeznek rá?
1: Hát ugye a Romanokerből is van bizottsági tag, aki döntéshozó az elbírálás kapcsán, hogy kik nyerik meg ezt a pályázatot, tehát van rálátásunk arra, hogy kik jelentkeznek. Elsősorban azt figyeltük meg, hogy ugyanazok a diákok jelentkeznek évről évre, tehát egy-két olyan új arc van, akinek mindig nagyon örülünk. Egyébként szoktak hál' Istennek jelentkezni, de jobban örülnénk, ha még többen és többen jelentkeznének és kihasználnák ezt a lehetőséget, mert ugye amellett, hogy valamennyi anyagi juttatással is jár, tehát ez a középiskolásoknak és általános iskolásoknak szóló ösztöndíj, ez havonta 20 000 forintot jelent, ezen felül ugye tehetséggondozó foglalkozásokat is tart egy bizonyos egyesület a diákoknak. Annyi változás van például ettől az évtől kezdve, hogy ezen felül a romanokeres kollégákkal roma identitásról és kultúráról szóló foglalkozásokat is fogunk tartani, tehát ez is beleépül most már ebbe a pályázatba.
0: Ezek a külön foglalkozások akkor ugye kötelezőek azoknak, akik elnyerik a pályázatot és megnyerik az ösztöndíjat, tehát ez egy kötelező részvétellel is jár.
1: Eddig nem, tehát ez eddig nem volt kötelező. Ettől a következő turnustól lesz az, hogy kötelező részt venni a diákoknak a 75%-án a foglalkozásoknak, ami azért is fontos, mert ugye követelmény volt eddig is, hogy bemeneti és kimeneti méréseken vegyenek részt a gyerekek, és e között a két mérés közötti változás az, ami igazából nagyon nehezen mérhető, hogyha a foglalkozásokon nem vesznek részt. Viszont hogyha a foglalkozások egy nagyobb részén ott vannak, akkor a kimeneti mérésre ugye kimutatható olyan változás önismereti szempontból, mindenféle készségek szempontjából, ami miatt látszódik az, hogy tényleg megéri foglalkozni ezzel, és megéri a pályázaton való részvétel igazából.

0: Az egyetemistáknak való ösztöndíjra még mit tudnál elmondani, ott milyen fontos információk vannak?
1: Szerintem nagyon hiánypótló, meg izgalmas pályázat egyébként, mert itt igazából arról van szó, hogy ez a 20 ösztöndíjas a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményekben gyakornoki pozíciót kapnak. Például ugye itt a Romanokerben is részt vehetnek ilyen gyakornoki programban, de tényleg a többi intézményben is, ami a fővárosi önkormányzat fenntartása alatt áll. Most is például itt ilyen kicsit személyesebb vagy több rálátásom van erre az ösztöndíjra, mert most az előző turnusban én is mentorként is részt vettem, és itt a Romanokerben mindenféle rendezvényekben, mindenféle feladatokban tudtak részt venni, adminisztrációs feladatokat tudtak elvégezni, tehát ami igazából érdekli az ösztöndíjasokat, azt mindent ki tudnak próbálni, akár a fotózás, akár a vágás, akár a szerződésírás, tényleg nagyon sok mindenbe beletekinthettek, meg belekóstolhattak. Ők havonta 100 000 forintot kapnak, tehát ez egy nagyobb összeg, viszont valamennyivel nagyobb feladattal is jár, ugyanis kötelező havi 35 órát teljesíteni ilyen gyakornoki feladattal, plusz ezen felül még van 5 órás ugyanilyen roma kultúra és identitás erősítő foglalkozás, amit teljesen függetlenül attól, hogy ki melyik intézményben végzi a gyakorlatát, a Romanokerben kell elvégeznie. Tehát havi 5 órát az összes ösztöndíjas nálunk tölt, és ilyen roma identitás erősítő workshopon vesz részt.

0: gyakornoki programnak köszönhetően ők azt a tapasztalatot később akár a munkahelyükön is, vagy a későbbi pályájuk során is be tudják építeni, és egy hasznos tapasztalattal gazdagodnak ezáltal.
1: Így van, meg szerintem eleve ugye nagyon jól mutat az önéletrajzban is, mert nagyon sokszor nehéz ugye pályakezdőként elhelyezkedni úgy, hogy igazából csak magát az egyetemi végzettséget tudják beírni a fiatalok, és már ez, hogy ezen részt vesznek, és 5 hónapon keresztül valahol gyakorlati tapasztalatot, vagy gyakorlati tudást szereznek, meg építenek, az szerintem tök hasznos. Ami még nagyon fontos, hogy a másik ösztöndíjjal ellentétben itt elektronikus úton kell e-mailben elküldeni a fontos adatokat, a jelentkezési lapot, az önéletrajzot, a motivációs levelet, tehát ezeket ott online kell benyújtani a fiataloknak. A személyzeti ékezetek nélkül kukac.budapest.hu címre kell elküldeni e-mailben.
0: Igényel ez valamiféle kizárólagosságot a jelentkezőktől, tehát hogy más ösztöndíj programban nem vehetnek-e részt?
1: Igen, ugye nagyon fontos az, hogy a fővárosi önkormányzat által kiírt ösztöndíjak közül egyszerre csak egyen vehet részt egy diák, tehát hiába van mondjuk a felsőoktatásban tanulók részére több ösztöndíj kiírva, egyszerre csak egyen vehet részt a hallgató. De hogyha valakinek kérdése van még az ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írjon nekem e-mailt fanni.rigo@romanoker.hu e-mail címre.
0: Akkor arra biztatunk mindenkit, hogy éljenek ezekkel az ösztöndíjprogram adta lehetőségekkel a kiírt határidőig.

0: Egy 18 éves gimnazista, aki nem csak a tanulmányaiban teljesít jól, hanem közösségi szerepet is vállal. Babindák Jászmin jelenleg a Deák Diák Gimnázium 11. osztályos tanulója. Gyerekkora egy részét Szlovákiában töltötte, ahol édesapja a Romanok herközösségi házban dolgozik, szociális munkásként. Jászmin pedig már fiatalon bekapcsolódott a közösségi programokba, táboroztatásba, emellett a tanulásban is segíti a gyerekeket. Ezen felül tagja a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogramjának, valamint az Új Start Tehetségprogramnak is. Beszélgetésünkből kiderül, hogy mit adnak ezek a lehetőségek, és mik a tervei a következő évekre nézve.
1: Mesélj kérlek te, hova jársz most gimnáziumba, és hányadikos vagy?
2: Én a Deák Diák általános iskola és gimnáziumba járok, 11. osztályba.
1: Milyen céljaid vannak a jövőre nézve? Hova szeretnél majd menni tovább tanulni?
2: Első cél az a SFE, a Színművészeti Egyetem. Viszont ugye, hát ma már a művészet, meg a színészet nem fizet annyira jól. Így azon kezdtünk el gondolkozni apukámmal, hogy a színművészeti mellett egy plusz egyetem is kéne. Ott viszont a szociális munkán gondolkoztam. Ugye ez onnan jött, hogy apu is szociális munkásként dolgozik, és többször is van ott, hogy segítünk neki ott táboroztatni. Most már egy pár éve, hogyha a táborunk van, akkor én is egy csoport vezető vagyok ott, vagy ha ugye tanodát is csinálunk, és hogyha van rá alkalmam, akkor én is ott segítek a gyerekeknek.
1: Édesapád ugye Babindák Ernő, és a Csatai Közösségi Házban dolgozik ő is, illetve nagypapád is, és te is ott segédkezel, ahogy elmondtad. Miért fontos számodra ez a munka, vagy ez a részvétel, hogy a közösségi házban gyerekekkel foglalkozz, a tanodában is segíts nekik?
2: Én szinte ebben nevelkedtem fel, szóval, ahogy megszülettem, én mindig is ott voltam. Ez 20-valahány éve már megy, és ugye, ahogy én megszülettem, az már ment. Szóval én ebben nőttem fel. Nekem ez mindig is fontos volt, meg ott jól tudom érezni magam egyszerűen. Ez ugyanúgy, mint a színházban, ha ott vagyok a színpadon.
1: A tanodában milyen tantárgyakban tudsz segíteni?
2: Összességében mindenben. Én inkább a magyart szoktam segíteni nekik, meg hogyha verset kell tanulni.
1: Ezek után akkor talán nem is lesz nagy meglepetés, de megkérdezem, hogy mik a kedvenc tantárgyaid a gimnáziumban.
2: Az irodalom. A magyar annyira nem, de az irodalom igen. A történelem esetleg még, ez a kettő.
1: Kik azok a tanárok, mentorok, akik tudnak neked segíteni ebben, akiktől sokat kapsz?
2: Otthonról az apu, nagypapám. Suliba annyira nem is, nincs is ilyen. Az MCC Roma Tehetségprogramban van a Gáspár Sándor, aki sokat segít.
1: Mióta vagy tagja az MCC Roma Tehetségprogramnak?
2: Szeptember óta.
1: Mit ad neked ez a program, illetve miért jelentkeztél? Mi volt a fő motivációd?
2: Igazából először nem is tudtam, hogy ez létezik. Ugye az Új Start programban is benne vagyok, és ott a Sanyi egy ilyen csoportvezető, a Gáspár Sándor, és az egyik ilyen táboros alkalommal oda jött hozzám, és mondta nekem, hogy neked kell jelentkezni az MCC-be. És akkor így megkérdeztem, de hogy mi az az MCC? És akkor mondta, hát, hogy egy ösztöndíj program, és hogy nagyon jó a közösség, és hogy sokat segítenek az egyetemi felkészülésekben is, stb. És jelentkeztem, majd felvettek, és ugye szeptember óta már rendszeresen járok oda.
1: Milyen feladatokat kaptok ott, vagy milyen programok vannak, amire mondjuk készülni kell? Ez egy plusz elfoglaltság azért a gimnázium mellett neked.
2: Ott minden hónapban van egy hétvége, péntektől vasárnapig. Az egy ottalvós program, egy hotelben vagyunk elszállásolva. Péntekenként ilyen előadások vannak, hívnak roma embereket, vagy nem roma embereket, a továbbtanulás mondják el, vagy a sikereiket. Aztán szombaton kurzusok vannak, például hogyan fejleszd a tanulásodat, saját magadat, pénzügy, ilyen is volt, és amikor ennek vége van, 9-től 4-ig, 5-ig tart ez az egész szünetekkel, aztán utána mindig elmegyünk egy programba, ahol ugye a közösséget építjük. Aztán vasárnap pedig lehet hazamenni.
1: Hány fő vesz részt ebben a programban, és milyen a közösség? Hogy látod, itt teljesen különböző területről, különböző érdeklődéssel vannak jelen a diákok?
2: Pontosan, hogy hányan, arról fogalmam sincs. Egy ilyen 60 talán valahogy így. Ugye vagyunk még imisek, és vannak egyetemisták is. Szóval igen, különböző az érdeklődési körünk. Van, aki zenél, van, aki ugye az előadó művészet, van, aki nem tudom, fizikus vagy csillagász akar lenni. Szóval elég színes a közösségünk.

0: És így, hogy már benned is megfogalmazódott, hogy mi szeretnél lenni, milyen irányban mész tovább tanulni, abban is ott neked tudnak konkrétan segíteni, vagy olyan mentorokat adni melléd, akik ezen a területen adnak segítséget?
1: Versenyekre indítanak, inkább így mondom. Volt egy MCC ARS program, most, ahol 5-en jelentkeztünk, különböző kategóriákba lehetett előadó művészet, ének, rajz és írás. 5-en jelentkeztünk, mind az 5-en tovább jutottunk, szóval majd megyünk a döntőre. Aztán ott kategóriánként 6-an jutnak tovább, és akik tovább jutottak, megnyerték ugye a fődíjat, akkor kapnak egy mentort egy évig, és kiutazhatnak majd Párizsba is.
0: Mi az, amit eddig neked ez a program adott? Érzed-e a tanulmányi eredményeden akár, hogy abban is fejlődtél?
1: Egy közösséget biztos, hogy adott, egy olyan közösséget, ahol jól érzem magam, és nem néznek le, vagy ilyesmi, azért, mert tanulni szeretnék, és külön tanárokat is adott, ami tud segíteni ugye a suliba. Kötelező ott az angol tanulás, egy héten kétszer van 90 perces órák, és egy magyar tanárt kértem, hogyha majd 12-ből úgy gondolom, hogy emelt szinten szeretnék érettségizni, akkor esetleg ugye ő majd tud segíteni.
0: Mi az, amit üzennél azoknak a fiataloknak, akik még nem mertek mondjuk nagyot álmodni, vagy nincsenek ilyen céljaik? Mit üzennél nekik?
1: Merjenek nagyot álmodni. Nem kell félni. Ha most nem sikerül, akkor nem sikerül. Nem kell ezen szomorkodni, vagy elkeseredni. Csinálni kell. Aztán, ha nagyon szereted, és nagyon benne vagy, amit csinálsz, és jól csinálod, akkor fog az sikerülni.
0: Sok szerepet vállalsz az életedben, ugye az iskola mellett az MCC tehetségprogramban is részt veszel, ahogy említetted, apukádnak is segítesz a közösségi házban Csatán. Emellett még ugye a kultúra is nagyon fontos része az életednek. Hogyan tudod ezt így ilyen fiatalon, ilyen tudatosan így összeegyeztetni, összehangolni, hogy mindenre jusson időd?
1: Nehezen, de vannak, akik segítenek ebben otthon. Ugye az apukám, a nagypapám, mama, apu barátnője, szóval igazából mindenki. A kultúra terén csak ők vannak, akik ebben tudnak nyomni és segíteni.
0: Hogy látod magadat, hogyan jellemeznéd magad, milyen fiatal lány vagy, és milyen értékeket kaptál otthonról, ami meghatározza azt, aki vagy?
1: Saját magamat néha egy szétszórtnak, de viszont nagyon, hogy is mondjam, ilyen céltudatosnak mondanám. Amit nagyon-nagyon szeretnék, az biztos meg fogom csinálni. Ahogy milyen értékeket kaptam otthonról, az ugye a kultúra, amit tudtam kapni, és ők mindenben segítenek otthon. Ugye, hogy önbizalmam legyen, nagyon sokat segítettek rajta, és hogy öntudatos legyek. Saját magamat adjam mindenhol, mert hogyha megjátszod magad, ugye az nem te vagy.
0: Hogy látod a korosztályodban, a kortársaidnál is jellemző ez a tudatosság, és ez a fajta felkészültség, az, hogy látja az ember, hogy mit szeretne, ahhoz mit kell tennie, konkrét célokat tűznek ki maguk elé, ez úgy jellemző a korosztályodban is?
1: Nem mindenkinél, viszont ezt ugye otthonról kell hozni a háttér, amilyen. Szóval én egy nagyon szerencsés ember vagyok, hogy nekem olyan otthon a háttér, hogy bármiben tudnak segíteni. Bármit is szeretnék.

0: Ki az, akit példaképednek tartasz?
1: Elég sok példaképen van. Főként az apukám és a keresztanyukám, ők ketten, akik így nagyon nagy példa számomra.
0: Ahogy említetted is, egy nagyon támogató családban nevelkedtél és nevelkedsz, akkor itt gondolom soha nem volt kérdés, hogy te tovább fogsz tanulni, és hogy ez fontos, tehát hogy ez egy egyértelmű út volt számodra, és a húgod számára is talán.
1: Igen, ez mindig egyértelmű. Óvodáskorom óta mondták, hogy egyetem, muszáj tovább tanulni.
0: Hol látod magadat 5 vagy akár 10 év múlva?
1: A Nemzeti Színház színpadán, mondhatjuk ezt. Igen, ott szeretnék lenni.
0: De a szociális munka is része lenne az életednek hosszú távon?
1: Igen, egyébként nagyon szeretném, hogy része lenne, de a színház nekem a fő, amit nagyon szeretnék. Szóval, hogyha az egyetemet is elkezdem, akkor az lesz az első, hogy én a színművészetire szeretnék majd jelentkezni, és majd csak utána a szociális munka.
0: Hogy látod, mennyiben másabb Budapesten az oktatás? Te ugye a szlovákiai csatáról származol. Tehát az általános iskolát azt Szlovákián végezted. Mennyiben másabb itt az oktatás? Jobb-e?
1: Az én kis általános iskolámhoz képest sokkal jobb itt az oktatás. Ugye ez egy kis falu, kevés gyerekkel. Ugye ez meg egy nagyváros, sok gyerekkel. Szóval igazából a szlovák oktatás, ez meg magyar. Ugye ott szlovák a kötelező nyelv. És ugye, hogyha nem magyar iskolába jár az ember, akkor a magyar az idegen nyelve, itt ugye meg az angol, szóval nagyon-nagyon más. Én nagyon le voltam maradva, amikor ide jöttem suliba. Nem a magyarra, hanem mondjuk a matekkal, de egyébként az összes tantárgyal.
0: És ezt a nehézséget hogy tudtad megugrani? Önszorgalomból egyedül többet tanultál, többet készültél, vagy volt, aki segített neked az iskolában például?
1: A matekot, ott ugye mondtam, hogy járok az Újstartba is, benne vagyok a programba, ott kaptam egy matek tanárt, ez még mai napig megvan, és a többit azt csak tanulni tudtam, hogy be tudjam hozni.
0: Ugye most 11-es vagy, hogyan készülsz a jövőre előtted álló érettségire?
1: Egyébként ez az időszak, ugye, ami most van. Most vannak ilyen próbaérettségik nekünk is a suliba. Szóval szinte úgy készülök, mint egy érettségizős diák.
0: Szerinted akkor nem lesz nagy nehézség ezt megugrani?
1: De, egyébként igen, nagyon, nagyon félek tőle, de hát mindent próbálok, hogy jó legyen.
0: Mik azok a nehézségek még, amikkel eddig szembe kellett nézned, vagy amit akadályként tudnál említeni?
1: Nem tudom. Ilyen sose volt, hogy azért akadályozott volna valaki, mert cigány vagyok. Persze így a versenyeken volt egy kis összesúgás, hogy például amikor a nagypapám versét mondtam, hogy cigánylány, cigányversen, akkor biztos, hogy nem nyerhet. De egyébként máskor nem volt ilyen soha ilyen dolog.

volt a Jelenlét, Roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlésza, Vicsanatosz, viszont hallásra!

0: három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió oszko lovárisko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungliko rádió vosajsunen perománi síb. Muruanav Kvalla Gábor. Körösi Gusztáv, várikana anno cinno körösbe se lasz. Deo trajo ingerdas lesz zsikaringo szegedino. Akánik hote trajl. Vojkodo penel, le romeszket robuj teszik a velom istodrom. Ketánet robuj az te hutyilen. Te zsutin jekkál veresz, o rom romesz. Lesz sajsunen agyesz.
3: Hát az előstár van is, tehát rinőbben is nincszerek hagyilen. Andó cino körös, lepisteszko sávoszim, andal gurváraszim. Muride andal kacsiskiszasz, hát hogy szártrai. Szadint ipendan, vagyis puslan. Hát kaletrai szarik egyszerű van, mondjuk szártrai, majbut rom. Muroda puliárisasz, kérnasz le brágya, le tepsi. Hát kodal biknenasz, zsenasz pengő per gava, hát biknenasz le. Természetesen le gázsenge. Pökist háza akkor abban az időben, de nasz posél-sél, tehát panyvárd és upunek a tújsela. Famurra ternotrajó, hát bútyi kérdezte, szandel dráka, kordes az le dráka, híres az napszámba szarszol le gázsepenen, hát kádetrai száraz az, amely szarszol biri száraz az, románes. Hát palakodni ánde pélem a detemlica, a vriszképi szájlem, andó szegedino kerül szárdem, andó ikarosz ikeroz búj, kote keroz búti, hát szope van de bizinas, kodik keroz. De az ikade alapvetőleg nastik penac, hogy nagyon butrom kérnasz kote búti, de kérnasz azért búti virom. Efta bes kérdem kote búti. Ha kálnak a vagy sikerav kote búti, csinyácsi besáv kote. Katalo Szegedino nadúr besáv, on pitvaros. Kote besáv, kodala romnyak az a kote besos smuklemla, kávela romnyas a besáv, kote rakadila smakse jóri, vikaj katar kadi romnyi rakadila smakse jóri.

Kocsárgyelem, adott Szegedi Napján állt a Kocsárgyelem, mert 1977-ben kerüli szárda mandó szolnoka. Kötőbb és az lehetszett ezt a sasza. Kötőre címak bári se, bistály pánzsa bersengi, kötőr kerüli szárda mandó robia. Kanaszke viszájlem, ma kötő ásile mandó Szegedinó, kérdő Szegedinó bes az. No kérdő kerüli szárda mandó Szegedinó. Vagyis kataranda körös, hát 77-ben van a kánkszasz. Kidavle szasztra, téli davle. Akarsz a szomoladjon. Románi bútyik erre.

0: Körösi Gusztáv, várikana anno cinno körösbe se lesz. De ott rajó inger das lesz zsikaringo szegedino. Akánik hotet rajja. Vojkodó penel, le romeszket robuj teszik a velom istodrom. Ketánet robuj az te hutyilen. Te zsutin jekkál veresz, o rom romesz. Lesz sajsune nagyesz.
1: Mekodik indi, hogy amele romenge kálet robujász, hogy de szár mai buteka vende, haj fóronde, le rom ketáne inkiren, ugye na feri amende, na stikpena vagy ferikat helyando cino körös, hanem szakokája. Szika szavó, hogy viszáj szimaská le rom, kadoszi odnoszta nagyon báro bajo. Kodit robuja, szale romenge ketáne te inkiren, szaketáne te inkiren, haj kádete keren, hogy mistota vel, na feri lenge, hanem vilegázsenge, hogy maj federte fogadina melegázse. Ke amenge, na duvar, hanem trival vagy stárval, hanem desvarkatit robujte bizonyíti száraz, szareke gázseske, kaj kodi, hogy amente fogadin. Csavla szlobodo, csavla szlobodo le romenge, te viszályos kodi jek havlesa, csavla jek havleske te purli jek havles, csavla szlobodo jek havleske irigye tavem pedig havleske, na kang tut maj báromáro juti szárdas szárman juti szárdas, hanem sőt, kasz maj cínosi kodales robujas te dasz.

Maar ik kan mijn primitieve sasle van Sarakana. Ik heb mijn dak aan dat zo deel. Houden het dus ego. Hogy kadilumán, de az kaszavó lehetőség, hogy a kankle rom saj civilizálódin, saj integrálódin, saj szityon, saj kérén szokamén, feri lásó. Nászulába, de kadilumán a stikkérénke, lásó ahulás. Na takának szartöpjönáltuk ek rom, ek manus, na feri rom akár gázsó is. Kaszavó lesz kotrajó szárszó, voj kérén lesz peszke. Voj kár szárszó, voj irányíti lesz. Saj irányíti kodó világ lesz, ha vinászú lesz. Šavel vičorro, šavel vibarvalo. Ša irani ti pes kotra vičorreske, ke kate figyelin. Te si mal nás ultrajo, napekodi si mindja, hogy hirtelen barvalo te kerdjuval, hanem pekodi si, hogy szakodjes megtavel makodo, so mantra új hajmu reša vorhen. A napekodi si, hogy te di koke kutka náj, ke mansi, náj, hanem koda lesin ke vite taposi, hanem pekodosim, hogy avrite vazdadju vas, ke les koda le čorres, vagy e káveres, te žala, nás ultekerel. Hát téle diken, ales na feri les diken, téle viman, hiába siman, viman téle diken. Kele gázsinak odi penen, hogy a cigán csinálta, a jóskapista, hanem szavorra zséne. Kodi penen le gázs, hogy intregi rom is, káde szan téle diklo. Pekodit robuj szakon ele romengetavel, hogy szakon ez egy arányba, kondikasz, hogy majd téle szi, pekulot és üti száraz, te kutilasz lesz kovasz. Akár csen nászul lesz kutile lopre, Kérna egyformán gindi szárazame. Nasti gindi pe voj murakódja szame, lesz kirasza, ha egy káve lesz kirasza, stb. Hanem trobúj le romen, jek havlesz a te zsutin. Elsősorban is kode. Jek havlesz te zsuti szárazza. Te nem mukasz a jek havlesz. Atunci vile gázsedik hen, hogy szoszi, hajt majd federán de fogadin szakonesz.

De pontosan, kad hirtelen, bár élom a szó, kad a változási szavilasz, nagyon buterom meg a kontéle, szász hajzsán ez hirtelen bár vajle, ha hirtelen szász koncsor rájlasz. Ha egy csizsán elvándék, kad a bári tanultó limatekerel kancsi, kaszavoké náj hirtelen szpeszoszték indi, ha iskoli náj, na stizsál katikáj, még csi segéd munkásnak nak stizsál. Hát egyes a bandék, kad illumába büntetni, nandakod itt, és alá kálesztekerel bútyi. Tehát kodik a mávkadal az a te penál, hogy ha inké jokhar pálezet éri pe kodi, hogy jék havrész, trobújte zsúti száraz, trobújte dasz lesz lehetőség, ha napaka kérik pa káverik, ahogy trobúj jék havrész te zumba vaszot szavó, beszosz te szilásó, ha te zsúti száraz lesz, pa kodirik, dikhasz, hogy kakolás, oly lesz ke, zsúti száraz lesz. Kékatár kodi mamma ebú csávla, ha ez a szima kodó csingra van de pú, kodó csingra van de pú, ha nem te zsúti száraz pe jék havrész te, ha te kamas jék havrész, nászul te jékere látúcsi, téle te piszkoli száraz lesz, és andakodi nás ti hojájvel, te na hojájvel andakodi ke, azért te hára te zsana szendék havrész ke jákat edik hasz. Kikadi abba náj, kadi haszájlasz, náj abba patív, feri vorba si papatív, abba e patív náj abba haszájlasz, dosta sajnos, hogy feri kadi vorbaj. Abba náj. Sajnos, hogy ki létezik.

Kadong Riko rádió voszasz per ománi síb. Pejek kurkoduvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló 30 percben egy különleges zenei világba hívom önöket, ugyanis a szerb zenei hagyományokat ápoló, Szerbiában már évtizedek óta nagy hagyományokkal rendelkező, ám a nemzetközi zenei palettán csupán az utóbbi 15 évben kimagasló helyet kivívó szerb fúvós zene gyöngyszemeiből válogatok. E zenei irányzat egyik legjelesebb képviselője Goran Bregovic, aki az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretén belül 2010-ben Pécset koncertezett. Ízelítőül ime egy feldolgozás, amely Bregovic volt nagyhírű együttesének a Bielodugme zenekar repertoárjából származó közismert dal feldolgozása.
2: Gnyáve kínai kafane, male droce, satrodame, gnyáve.

Goran Bregovic tehát Jugoszlávia egyik legkedveltebb rockbandájának, az 1980-as években felbomlott Biela Dugménak egyik frontembere volt. Rögös út vezetett a csúcsokig. Goran Szarajevóban született bosnyák apa és szerb anya gyermekeként. Miután szülei elváltak, édesanyjával élt Szarajevóban. Zenélni még gyerekkorában kezdett, hegedülni tanult egy zeneiskolában, ám tehetségtelennek nyilvánították és a második évben elbocsátották. Tizenévesként kapta meg első gitárját édesanyjától. Gimnazista korában Goran az Izohips együttesben basszusgitározott. Hamarosan ebből az iskolából is eltanácsolták, így intézményt váltott, ahol a Bestie nevű zenekarhoz csatlakozott, újfent basszusgitárosként. 16 éves korában édesanyja külön költözött tőle, így saját magának kellett gondoskodnia a megélhetéséről. Népzenét játszott egy konyici bárban, építkezéseken dolgozott és újságot árult. 1969-ben figyelt rá fel Zselyka Bebek, a későbbi Biela Dugme szólistája, aki a 18 éves gitárost meghívta a Codexi együttesbe. 1971 őszén Goran megkezdte egyetemi tanulmányait, amit hamarosan félbe is szakított. Zoran Regicsel a Codexi egy másik tagjával 1971-ben beléptek a Jutro együttesbe, mely a nevét 1974-ben Biela Dugméra változtatta. Jöttek a komoly hazai és nemzetközi sikerek, nagy lemezek.

Az együttes utolsó lemezéről hallottuk a Lipet Svatu, azaz virágoznak a Hársvág című dalt, amely aszimmetrikus ritmusa és autentikus hangzásvilágon alapuló szerkezete nagy hatással volt Bregovicsra. A nagy sikerű együttes széthullása után Goran filmzenéket kezdett komponálni. Egyik első munkája Emir Kusturica Cigányok ideje című 1989-es filmjéhez írt zenéje volt.

Ruzsa Magdi előadásában hallottuk a közismert számot. Goran Bregovics dolgozott Iggy Poppal, Cesária Evorával, Sezen Aksu török énekesnővel, közös albumot készített Gyor Dalarasszal, Kaják lengyel énekessel, valamint Krzysztof Kravcsukkal. 2005-ben a Bielodugméval több búcsúkoncertet adott. 2010-ben a szerb közszolgálati televízió felkérte, hogy megírja a szerb versenydalt az oszlói Eurovíziós dalversenyre. Goran Bregovics előszeretettel zenésített meg hétköznapi témákat, írt dalt a sofőrökről, rendőrökről, részeg utcákról. Ezeket hallhatjuk most.

Bregovics zenéivel életre kelti Szerbia különböző tájegységeire, de legfőképpen a Dél-Szerbiára és Koszovóra jellemző dallamvilágot. Népzenei elemekkel teletűzdelt feldolgozásait hallhatjuk a következő zenei blokkban.

0: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiemelkedő szerb zeneszerző Goran Bregovic munkásságába pillanthattunk be.
1: Ne!

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádics Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 4-e, hétfő van.

0: számít szerintem. Annyira látszik az, hogy minden egyes támogató szóért hálások a fiatalok. Tehát ez rendkívül fontos szerintem, hogy elhiggyék, hogy fontos, amit képviselnek. Ők maguk fontosak egyenként, külön-külön, az az érték, amit jelentenek önmaguk és a közösség számára úgy, ahogy van fontos. Hogyha ez nincsen, nem tudnak semmilyen sem kreatív tartalmat létrehozni, sem kapcsolódni másokhoz.
1: Például az engem is mindig támogató közeg vett közre, meg biztattak a általános
2: iskolás. Most is biztatunk, Józsi, téged.
1: Tudom, a tanítónéném is, meg mindenki, aki körülöttem volt, hogy elég volt csak azt az ajtót megmutatni, hogy hol menjek be. Nekem kellett már oda bemennem, és nekem kellett ott bizonyítanom.
2: De a támogatás az tényleg fontos, azt nagyon sokan elmondták itt, akik akár mély szegénységből jöttek, akár hátrányos helyzetből jöttek, vagy gyermekotthonból jöttek. Volt riportalanyom, aki elmondta, hogy akadt egy tanár, vagy egy nevelő, aki segítette, biztatta, hogy rajzoljál, adott neki még egy ceruzát, nem csak egy fél radírt, hanem egy egészet, és akkor valahol az ember érzi azt a biztos pontot, amiben megkapaszkodhat. Hát szerintem legyen akkor akár ez a végszó, hogy azért van remény, és nem elveszett generáció a mai fiatalság, hogyha biztatjuk őket, akkor meg pláne nem. Köszönöm szépen Szekeres Csabának és Szénási Józsefnek a mai beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Az MR4 három szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Pór István, a riporter Tótik Enikő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
5: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
6: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 13:30 do 13:30. Zbogom ostanite do drugega tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben Christina Bach német énekesnőt mutatjuk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekesnő Christina Bach 1962. április 7-én született Mettmannban, polgári neve Kerstin Breuer. Az iskola elvégzését követően ének- és táncórákat vett, mellette pedig megtanult zongorázni és gitározni, valamint színjátszást is tanult. Ezt követően különböző televíziós műsorok műsorvezetőjeként dolgozott. Christina Bach zenei karrierje az 1980-as évek elején kezdődött, és első dalát 1983-ban vette fel.

Az első nagy sikert Christina Bach 1984-ben írta el, és ezt követően több dalával is meghívták televíziós és rádiós műsorokba. A nagy áttörést 1990-ben az Erstein Cappuccino című dal hozta el az énekesnőnek. Ezt követően Christina Bach egymás után 6-szor megnyerte a Deutsche Schlager Parade című zenei vetélkedőt és musical dalokat is feldolgozott.

Az 1990-es évek elején Christina Bach felfedezett egy fiatal tehetséget, aki később Michel néven szintén sikeres lett. Ezzel elindult Christina Bach dalszövegírói és produceri tevékenysége is, és az évek során nem csak saját dalait írta ő maga, hanem Helene Fischer, Anne-Marie Eilfeld és Jeanette Biedermann énekesnőknek is írt és komponált melódiákat.

Az évek során Krisztina Bach 15 albumot jelentetett meg, művészi munkásságát többek között Goldenes Stimmgabel és Goldenes mikrofon díjakkal ismerték el. Az énekesnő néhány éve visszavonult a nyilvánosság elől, fellépéseket már csak ritkán vállal. Sikerét jótékonysági célokra is használja, védnöke a Német Allergia és Asztma Szövetségnek, valamint a José Carreras Leukémia Alapítvány és a World Vision Németország nagykövete is.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Christina Bach német énekesnőt mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra! Köszönöm.

0: A Duna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.